Manipuri film segi arui bukudoluina taminasi haiduk payadi film sidegi sori senjamamadi susmitagi apun bukonjelda kaidim imuna sairingba sori senjam masamakna sairang baisei.